0: Limelek, limelek,
1: limelek,
0: limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limelek, limel